0: Sigan, kedves esnyi.
1: Kedves esnyi, csak jöhet, hogyha.
0: Én lesz a színű bájszítünk ilyen szó.
1: Kedves esnyi 12 is correct. So kedves esnyi 12 clearing in service.
0: 10-4.